ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, mi kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Mi kellene az eső a növényeknek? A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Ma rendezik meg Dunaújvárosban a Jót fut a város elnevezésű jótékonysági sport és egészségnapot. A programot immár 8. alkalommal szervezi meg a Jót szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport, amely évek óta számos közösségi és segítő kezdeményezés motorja a városban. Az idei esemény kedvezményezettje a Dunaújvárosi mentőállomás lesz. A kezdeményezés mellé már most sokan odaálltak, és az előzetes felajánlásoknak köszönhetően több mint 2 millió forint gyűlt össze. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy Dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a Cheer Sport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sporták diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a Dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és egy bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a Dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja Feol. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Emberülés kísérlete miatt indított eljárást a Fejérvár megyei rendőrség egy 42 éves férfival szemben egy dunaújvárosi késelés ügyében. A rendőrség tájékoztatása szerint szombaton hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy egy társasház lépcsőházában megszúrtak egy férfit, aki súlyosan vérzett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a feltételezett elkövető azért jelent meg az épületben, mert sérelmezte, hogy élettársa hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában tartózkodik, több ember társaságában. A szóváltás rövid időn belül tetlegességig fajult, majd a konfliktusba beavatkozó 63 éves lakóra a férfi késsel támadt rá. A sértettet több alkalommal megszúrta, az elsődleges adatok szerint összesen 7 szúrás érte. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadással gyanúsított férfit. A Fejérvár megyei rendőrség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A SafeCity életmentő mobil alkalmazás használatára hívta fel a figyelmet a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint az ingyenesen letölthető applikáció célja, hogy hirtelen szívmegállás esetén minél hamarabb megkezdődhessen az újraélesztés, akár még a mentők kiérkezése előtt. A SafeCity működése azon alapul, hogy amennyiben valaki közterületen lesz rosszul, és felmerül a szívmegállás gyanúja, a mentés irányítása, a mentőegység riasztása mellett értesítést küldhet a közelben tartózkodó, regisztrált felhasználóknak. További részletek a Duna Online oldalán. Dunaújváros önkormányzata idén is csatlakozott a kihívásnapja rendezvény sorozathoz. A Városháza térre várták szerdán azokat, akik szerettek volna csatlakozni a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, ugyanis már hagyománynak számít, hogy ők is csatlakoznak a május 27-i eseményhez, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatásaira. Jó volt látni, hogy sokan csatlakoztak a felhíváshoz, a hivatal munkatársai mellett a Szent Pantaleon kórház dolgozói, iskolások és városlakók csatlakoztak az edzésekhez, tudósít a Dúl. A számos jótékonysági akciót szervező civil csapat idei Jót fut a város kezdeményezése egyszerre szól az összefogásról, az egészségtudatosságról és a közösségi felelősségvállalásról. Szombaton a mentőállomás javára rendezik meg nagyszabású sport és egészségnapjukat. A Városháza térről induló különböző távú futás nevezési díjait, illetve a támogatók felajánlásait a mentőállomás pihenőszobáinak felújítására, berendezésére és korszerűsítésére fordítják, ezzel is segítve az ott dolgozók mindennapi munkakörülményeinek javítását, írja Dúl. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejér vármegyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most itt Fejérvár megyében is. A Péter Csárny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok, május 30-án szombaton Janka Zsanett napja van. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra elmúlt, túl vagyunk a hírösszefoglalón, úgyhogy főszerepben a zenék. Mindjárt Amy Winehouse-é, énekel Bryan Adams is pillanatokon belül, de csak is a The Wanted dala után. Glad you came, örülök, hogy jöttél. Persze nem letegezve mindenkit, csak a dal címét lefordítva. Hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A budapesti BL döntő napján, az év 150. napja egyébként, a mai május 30-a van, és szombat, Janka Zsanett napja, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Amy Winehouse és a Back to Black folytatja a szombat reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen lesz az idő. A budapesti BL döntő alatt kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább Justin Timberlake-kel. Jó reggelt, jó hétvégét, mindjárt fél hét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem negyedével 52.000-ről 40.000-re csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. A modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még ilyen kevés büntett, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Mostantól bárki számára elérhető a Kilencek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták a nevüket, melyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult Kilencek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Áprilisban 5410 gyermek született, és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3%, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasság kötéseké 14%-kal visszaesett. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket, szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a Pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a csírsport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sportág diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és 1 bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja Feol. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Itt Fejér vármegyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel búcsúzik a május, ma is, holnap is 30 fok körüli maximumokra, sok napsütésre, de néha több felhőre, és egy-egy futózáporra, zivatarra is készülnünk kell. A következő pedig már is hallható a 90-es és 2000-es évekből, jön a Booty Love és a Boogie Tonight, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, meghallgatjuk május utolsó előtti napjának friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Rascal Flatstől. És nosztalgiázhatunk majd a Desperádóval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Ma rendezik meg Dunaújvárosban a Jót fut a város elnevezésű jótékonysági sport és egészségnapot. A programot immár 8. alkalommal szervezi meg a Jót szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport, amely évek óta számos közösségi és segítő kezdeményezés motorja a városban. Az idei esemény kedvezményezettje a Dunaújvárosi mentőállomás lesz. A kezdeményezés mellé már most sokan odaálltak, és az előzetes felajánlásoknak köszönhetően több mint 2 millió forint gyűlt össze. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy Dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő. A záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Pattanjunk be Nelly mellé, jön a Ride With Me. És még mindig autós tematika, Rascal Flatts, Life is a Highway, a Verdák betétdala, de itt lesz a Cut and Move, és Carlos Santana is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék jön. Carlos Santana, aki maga is nagy foci rajongó, és hát a BL-t nem tudom, hogy nézi-e, de a VB-t biztosan fogja. Maria Maria című dalával megy tovább a szombat reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt az idő eldönteni, hogy ki a bajnok, mármint, hogy itt lesz az idő este 6-kor. Budapesten, a Puskás Arénában. Arsenal PSG döntő, és itt az idő, a címe a hírek utáni dalnak is. A Molokóval folytatjuk mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hogy hol van a legközelebbi segítség. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Verkfotón keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánk Bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-ig látható. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Első alkalommal rendezték meg a Cheer Sport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sportág diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és 1 bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalkiszíget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja Feol. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Itt Fejér vármegyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejér vármegyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő. A záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy manapság már egy párt alkotó páros. Anno Everything But The Girl néven alkottak, aztán egymásba szerettek, a fő misszió, a gyerekek és a család lett számukra. Jön a Missing a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és 8 órához érkezünk. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, meghallgatjuk a friss híreket, aztán olyan ikonikus DJ producer dalával is készülök, akit úgy hívnak, hogy Fatboy Slim. És jön majd az Airi Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk él. Egy kis szünet után pedig szólnak tovább a legjobb zenék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Budaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a Dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja Feol. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Ma rendezik meg Dunaújvárosban a Jót fut a város elnevezésű jótékonysági sport és egészségnapot. A programot immár 8. alkalommal szervezi meg a Jót szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport, amely évek óta számos közösségi és segítő kezdeményezés motorja a városban. Az idei esemény kedvezményezettje a Dunaújvárosi mentőállomás lesz. A kezdeményezés mellé már most sokan odaálltak, és az előzetes felajánlásoknak köszönhetően több mint 2 millió forint gyűlt össze. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő. A záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 órát hagytuk el percekkel. Maxim Levente vagyok. Ain't No Other Man az uranyitó dal címe, az előadó pedig hát a 90-es és 2000-es évek egyik legnagyobb világszinten is ismert és elismert dívája, Christina Aguilera. Készül Nelly Furtado, és jön az Olivis a You Are Not Alone-nal.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Este Arsenal PSG, BL döntő Budapesten a Puskásban. Az idei döntő pedig már a kezdő sípszó előtt is sporttörténelmet ír, hiszen Magyarország története során először látja vendégül a BL finálét. A leggyorsabb gólt egyébként Paolo Maldini szerezte, a Milán legendás védője, mindössze 51 másodperc elteltével betalált a Liverpool ellen a felejthetetlen 2005-ös isztambuli döntőben, most pedig egy újabb felejthetetlen sláger folytatja a szombat reggelt. Jön Nelly Furtado és a Turn Up the Light a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, újból 30 fok körüli maximum mellett telik majd a hétvége mai és holnapi napja is, és Túl forró címmel szól majd a hírek utáni dal, Coolio felvétele. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Srevko Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hogy hol van a legközelebbi segítség. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Csaknem negyedével 52 ezerről 40 ezerre csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. A modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még ilyen kevés büntet, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket, szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a Pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaliget élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős, 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fehérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Első alkalommal rendezték meg a csírsport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sportág diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a Dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és 1 bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatás intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a Dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja a FEOL. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Az imént volt szó Paolo Maldiniről, aki a leggyorsabb gólt jegyzi a BL döntők történetében. 51 másodperc alatt talált a hálóba a Liverpool ellen. A legfiatalabb és legidősebb gólszerző pedig, hát egyrészt ugyanaz a Maldini, ő a legidősebb a maga 36 évével és 333 napjával. A túloldalon a legfiatalabbként Patrick Kluivert jegyzi a rekordot, aki 95-ben 18 évesen és 327 naposan lőtte az Ajax győztes gólját a Milán ellen. BL Laz és a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Britney Spears folytatja a Crazy-vel. Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt kívánok, május 30-án szombaton a budapesti BL döntő napján, este 6-kor egymásnak feszül az Arsenal és a PSG, de hogy közben milyen idő lesz, készülhetnek-e a csapatok egy-egy záporra vagy zivatarra, kiderül a hírek végi időjárás jelentésből. A következő órában pedig nem utolsó sorban Charlie-t is hallgatunk majd.

0: És nagy szeretettel indítom majd el a Soul Searcher dalát, Feel in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedéseket.

0: Közlési szituációval is bemutattak a szervezők. A Fehérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a Csírsport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sporták diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és egy bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja a FEOL. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Itt Fehérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok május utolsó előtti napján. Janka, Zsanett névnap van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 26.05.30 tehát a dátum, és olyan ikonikus énekegyüttest is hallhatunk majd ebben az órában, mint az En Vogue, zenél az amerikai nevű skót Texas, az órát pedig a Razor Kicks tala indítja.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Skót Texas, és egy érdekesség a BL gólkirályok gólkirályáról. Cristiano Ronaldo az egyetlen játékos a modern BL érában, aki három különböző döntőben is gólt tudott szerezni. 2008-ban a Manchester United, 14-ben és 17-ben a Real Madrid színeiben. Ha a régi back korszakot is nézzük, Alfredo Di Stefano a csúcstartó, aki 5 egymást követő döntőben is betalált. Felejthetetlen BL emlékek és felejthetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék, nem sokára 10 óra. Timbaland és Carrie Hilson közösének elején pedig pár szó a hétvége időjárásáról. 30 fok körüli nyárias meleggel búcsúzik május. Sokat süt a nap, de felhők is lehetnek az égen néha, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ez pedig már a The Way I Are, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a szombat reggelnek, de a hétvége első délelőttje sem telik el az ezredforduló legjobb dalai nélkül. 10 után biztosan szól majd a Backstreet Boys slágere. És zenél majd a jetlag is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Srevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hogy hol van a legközelebbi segítség. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Csaknem negyedével 52.000-ről 40.000-re csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. A modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még ilyen kevés büntet, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a Pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fehérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a Cheer Sport, vagyis összetett dinamikus, akrobatikus sporták diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és egy bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatás intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja a FEOL. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Itt Fejér vármegyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó hétvégét, május 30-a szombat van, a budapesti BL döntő napja. Angolok és franciák feszülnek egymásnak, reméljük, hogy csak a zöld füves pályán. Viszont egy amerikai fiúval indul az óra, jön az American Boy, Estelle Dala, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma este a Puskásban Arsenal PSG BL döntő. Bár a régi back döntőkben volt példa Mester 3-asra. Puskás Ferenc például kétszer is triplázott, sőt egyszer 4 gólt lőtt. A modern bajnokok ligája 92-es bevezetése óta egyetlen játékos sem tudott Mester 3-ast lőni a döntőben. A maximum a dupla volt például Ronaldoé vagy Bélé. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön az I Wanna Be The Only One az Eternal-től és BB Winans-től.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Budapest FM a legjobb zenék, különleges kamionstopp van érvényben hajnali 5 óta, délután 5-ig segítendő a fővárosba érkező szurkolók haladását és a biztonságos közlekedést. Egyébként a legsikeresebb edző a BL történetében, Carlo Ancelotti, ő az abszolút rekorder, edzőként 5 alkalommal emelhette magasba a trófeát, 2-szer a Milánnal, 3-szor pedig a Real Madriddal.

0620 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50. A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is sort kerítünk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan klasszikusokat is meghallgathatunk, mint a Depeche Mode dala, az It's No Good. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Fiesta is elhozza majd. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a héten rendezték meg a májusi tudományos értekezetet, amelynek középpontjában ezúttal a légimentés állt. Az esemény különleges betekintést nyújtott a sürgősségi betegellátás egyik legkritikusabb és legösszetettebb területének mindennapjaiba. A rendezvény meghívott előadói között szerepel dr. Gyevei Róbert, a Magyar Légimentők Non-Profit Kft. Orvosigazgatója, dr. Cabajszki Máté, légimentő szakorvos, valamint Magyar Márton, paramedikus, aki online kapcsolódott be a tudományos ülés programjába. Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben, a prehospitális betegellátás jövőjéről, valamint a koponyasérültek ellátásának kritikus első órájáról is. További beszámoló a Duna Online oldalán. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon és északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért, hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18 fok közé hűl a hőmérséklet, délután pedig 27 és 31 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Razziáznak a barkácsboltokban és a tüzép telepeken is. Privát kölcsön futnak a pénzük után a magyarok.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a ma esti budapesti futballbajnokok ligája döntő, az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
5: Tartalmazza azt, ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
3: Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó hétvégét, kellemes délelőttöt kívánok, jó szurkolást, akár Arsenal, akár PSG fanatikus valaki, vagy csak úgy sportszerető ember, és leül majd este 6-kor a tévé elé, vagy, ne adj Isten, kilátogat a Puskásba, bár szerintem jegy az már nincs. Bonnie és Clyde talán tudna szerezni még ma is. Ez a címe a Star Pár Jay-Z és Beyoncé óranyitó dalának. 11 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
6: Ready, B? Let's go get 'em.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Este BL döntő a Puskásban, és rendhagyó módon a mérkőzés nem este 9-kor, hanem már 6 órakor elkezdődik. Az UEFA szerint így még elérhetőbbé és családbarátabbá válik az esemény. Ez szerintem is jó, viszont ami nem jó, az a következő dal. Címe It's No Good, a Depeche Mode folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek fele

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék, BL döntő ma este 6 órától Budapesten a Puskás arénában. A címvédő PSG lehet a Real Madrid után a második csapat a modern érában, amely megvédi a címét. Az Arsenal viszont története első BL trófeájáért küzd. Nagyjából erről szól a mai nap hazánkban, és hát főleg a fővárosban. Én nagyon-nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek, és vigyázzon magára mindenki. Délig biztosan szól még Kelly Clarkson, Ákos és a PM Down egy-egy dala is itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM is.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Párizs idejön, mi pedig Saint-Tropez-ba kirándulunk a hírek után. Rögtön délén jó szurkolást kívánok estére, BL döntő 6 órától a Puskásban. Most átadom B. Németh Diának a stafétát, és holnap reggel is várok majd mindenkit ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello! Welcome to Saint-Tropez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a héten rendezték meg a májusi tudományos értekezetet, amelynek középpontjában ezúttal a légimentés állt. Az esemény különleges betekintést nyújtott a sürgősségi betegellátás egyik legkritikusabb és legösszetettebb területének mindennapjaiba. A rendezvény meghívott előadói között szerepel dr. Gebei Róberta, a Magyar Légimentők Nonprofit Kft. Orvosigazgatója, dr. Cabajszki Máté, légimentő szakorvos, valamint Magyar Márton, paramedikus, aki online kapcsolódott be a tudományos ülés programjába. Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben, a prehospitális betegellátás jövőjéről, valamint a koponyasérültek ellátásának kritikus első órájáról is. További beszámoló a Duna Online oldalán. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszólt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a Csírsport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sportág diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és egy bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Itt Fejér vármegyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejér vármegyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Tragédia, 3 halottal egy vasúti átkelőben. Bárki lehet tűzoltó egy napra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csúcsot hoz a mai nap a Bajnokok Ligája budapesti döntője, ezt most először rendezik a magyar fővárosban a sorozat történetében. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte, és óriási reklám Budapestnek, magyar országnak. Személyi vonat elé hajtott egy autó éjszaka a Pestvármegyei Sűsápon. A kocsiban utazó 3 ember meghalt. Fény és félsorompós átkelőben történt a tragédia, és a berendezés az első beszámolók szerint tilos jelzést adott, mert érkezett a Szolnokról a keletibe tartó szerelvény. Még vizsgálják a részleteket. Fának rohant, majd árokba hajtott egy autóbusz hajnalban Baranyában, Pécs külső város részében, Hirden. A hatos úton történt a tragédia. A sofőr meghalt, 23 utas megsérült. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosító. A kamera. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit holnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvívőjétől, Mukics Dánieltől.
4: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
3: Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, május 30-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénimen Dia vagyok, és egész délután kísérlek majd a legjobb zenékkel, hiszen hozom hamarosan Ricky Martin és Christina Aguilera közösségét, itt lesz a Scissor Sisters is, Denise és Orsova Irene is jön mindjárt, most pedig DJ Antoine-nal indítok. Welcome to Saint-Tropez, a
0: Best FM.

Felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék, a You Get What You Give, a New Radicals 1998-as világsikere, ami az egyetlen albumukról származik. A dal pozitív, mégis lázadó üzenetet hordoz. Arra ösztönöz, hogy maradj önmagad, és ne add fel a céljaidat. Külön érdekesség, hogy a dal végén több hírességet is név szerint említenek, ami akkoriban nagy visszhangot váltott ki. A frontember Greg Alexander röviddel a siker után feloszlatta a zenekart, így a számigazi egysláger legendává vált. A You Get What You Give máig a 90-es évek egyik leginspirálóbb pop-rock himnusza. Ez szól most.

Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki nagyon figyeljen, óvatosan közlekedjen, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 10

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az egy óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán megyünk tovább hamarosan a Hold dalával. Álmokfutók egyik régi nagy slágere felcsendül egy újabb feldolgozásban Lotfi Begi hozzá nekünk, és itt lesz Anastasia is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a héten rendezték meg a májusi tudományos értekezletet, amelynek középpontjában ezúttal a légimentés állt. Az esemény különleges betekintést nyújtott a sürgősségi betegellátás egyik legkritikusabb és legösszetettebb területének mindennapjaiba. A rendezvény meghívott előadói között szerepel dr. Gevei Róbert, a Magyar Légimentők Non-Profit Kft. Orvosigazgatója, dr. Cabajszki Máté, légimentő szakorvos, valamint Magyar Márton, paramedikus, aki online kapcsolódott be a tudományosülés programjába. Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben, a prehospitális betegellátás jövőjéről, valamint a koponyasérültek ellátásának kritikus első órájáról is. További beszámoló a Duna Online oldalán. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fehérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Itt Fehérvár megyében is 100.000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most itt Fehérvár megyében is. A Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetés Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Éjszakai bunyóval hangoltak a BL döntőre a két csapat szurkolói, hiába a vattacukor íz, veszélyesek az új elcigik, túl gyors postást buktatott le a Trafipax. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hatalmas fesztiválközpont lett Budapest a hétvégére, számos rendezvény elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A 6 órakor kezdődő Arsenal Paris Saint-Germain finálé előtt lesz látványos szurkolói vonulás is. Éjszaka egyébként már összecsapás is volt a Király utcában, 30-30 ultra esett egymásnak. A rendőrök megpróbálják azonosítani őket, ha sikerül, megy a büntetés. A magyar főváros most először házigazda a BL sorozat történetében. Az élő közvetítést 150 millióan nézik majd, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Hiába van vattacukor íze, veszélyes, erre hívják fel a figyelmet az új típusú elektromos cigaretták kapcsán holnap is a dohányzásmentes világnapon. Részletek Kimmel Zsófiától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértőjétől.
4: Bár ugye a reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesebb, erre hívja most fel a WHO a figyelmet, mint szakpolitikai szinten, mint közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
3: Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 eruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Kétszer is bemért a Trafipax egy postás autót ugyanazon az úton, Nógrádban, Mihály Gergén. Először 66-tal, nem sokkal később 72-vel hajtott a sofőr, fél óra sem telt el a két lebukás között. A gyors postás 100 000 forintos közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Sokfelé ígér csapadékot a délután és a kora este, mondom a részleteket. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Én Béni Meddiga vagyok, egy óra múlt néhány perccel robogunk is tovább. A legjobb zenékkel folytatjuk Anastasia 2001-es slágerével, ami az egyik legerősebb önbizalmat sugárzó dala. Ez pedig nem más, mint a Paid My Dues. A szám a kritikusokkal és a negatív véleményekkel való szembenézésről szól, az üzenete pedig, hogy kemény munkával bármit el lehet érni.
0: Ezt FM.

FM, a legjobb zenék. A Just a Girl-lel folytatjuk a No Doubt 1995-ös felvételével, az egyik legnagyobb áttörést hozó slágeréről van szó, ami világszerte hatalmas sikert aratott. Arról szól, hogy a nők gyakran korlátozva érzik magukat a társadalmi elvárások miatt, és ironikusan kritizálja ezeket a szerepeket. A zenekar énekese Gwen Stefani, akinek jellegzetes hangja és stílusa nagyban hozzájárult a banda sikeréhez, a No Doubt a ska, a punk és pop elemek keveredésével vált híressé a 90-es években. A Just a Girl volt az a dal, ami igazán ismertétette őket világszerte. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M0-as autóút déli szektorán például az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M1-esen több helyen is javítják a burkolatot, például a Nagyszent János Bőn csomópont és Győr között Komárom térségében. Korszerűsítési munkákat végeznek a 84-es és a 97-es kilométer között a Hegyesalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Tatta térségében a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Tatabánya térségében is a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták, a forgalmat ugyancsak sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, itt van a 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk most a legfrissebb híreket, aztán hozom majd Szakács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, a Sugar Babes-szel pedig azonnal folytatjuk itt a Best FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a héten rendezték meg a májusi tudományos értekezletet, amelynek középpontjában ezúttal a légimentés állt. Az esemény különleges betekintést nyújtott a sürgősségi betegellátás egyik legkritikusabb és legösszetettebb területének mindennapjaiba. A rendezvény meghívott előadói között szerepel dr. Gevei Róberta, a Magyar Légimentők Non-Profit Kft. Orvosigazgatója, dr. Cabajszki Máté, légimentő szakorvos, valamint Magyar Márton, paramedikus, aki online kapcsolódott be a tudományosülés programjába. Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben, a prehospitális betegellátás jövőjéről, valamint a koponyasérültek ellátásának kritikus első órájáról is. További beszámoló a Duna Online oldalán. Első alkalommal rendezték meg a csírsport, vagyis összetett dinamikus, akrobatikus sportág diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és egy bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatás intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja a FEOL. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejér vármegyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Egészség és közlekedés fejlesztésre is jut majd az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Minden szempontból csúcsot hozhat a Bajnokok Ligája budapesti döntője. A sorozat történetében most először rendezik meg a döntőt a magyar fővárosban. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a PSG összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Tragikus buszbaleset történt a 6-os úton reggel. A Pécsi Sportiskola aerobik csapata utazott Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, és sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukósicsak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az ország nagy részén most is erős az UV-sugárzás, már is mondom az időjárás részleteit. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az Overload a Sugar Babes debütáló kislemeze volt 2000-ben, amely azonnal felhívta rájuk a figyelmet. A szám a túl sok érzelem és a kapcsolati zűrzavar témáját dolgozza fel, ami fiatalos, mégis érett hangvételt ad neki. Ezzel folytatjuk most a délutánt itt a Best FM-en. Én Béli Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Best FM legjobb zenéke, Mucho Mambo Suey, a Shaft 1999-es slágere, amely gyorsan a nyári bulik egyik himnusza lett. Eredetileg a Suey című latin klasszikus modern house-os feldolgozása, ami a klubok kedvence lett szerte Európában rögtön a megjelenése után. A szám különösen az Egyesült Királyságban és Írországban ért el nagy sikert a slágerlistákon, és máig a 90-es évek egyik végének egyik legismertebb latin dance slágere. Ezzel megyünk tovább itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék. Útinfókkal folytatjuk. Az M3-ason például Bag térségében új terelést építettek ki. A 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Egyébként az M4-esen is dolgoznak. Monor térségében például komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, George Michael slágerek kísért bennünket. Mindjárt 3 óra jönnek a hírek, aztán érkezik majd Prince is, de még előtte meghallgatjuk a bombondalát, szól a varázsjel itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a Csírsport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sporták diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és egy bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Itt Fejérvár megyében is 100.000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon és északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért, hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18 fok közé hűl a hőmérséklet, délután pedig 27 és 31 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A 93.1 Best FM-en hétvégén is pörgetjük együtt a legjobb zenéket, ráadásul 3 órán keresztül a dunaújvárosi hallgatókkal. Remélem jó sokan velünk tartanak. Tényleg kedvencekkel jelentkezem szokás szerint, hazai és külföldi slágerekkel, na meg hasznos infókkal helyi szinten. A mikrofon mögött Volek Csongor, az órát pedig indítja most Prince.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenéket pörgetjük együtt hétvégén is dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, szeretettel köszöntök mindenkit. Már május 30-át írunk, Janka, Zsanett, Johanna, Dezső, Félix. Nagyon boldog névnapot nekik, a szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környéken. Nézzünk olyan eseményeket, amelyek jó pár évvel ezelőtt, de azért csak ma történtek, és akad bőven. 79 évvel ezelőtt Nagy Ferenc távozása után az új koalíciós kormányt Dinnyi és Lajos miniszterelnök alakította meg. 76 éve látott napvilágot Kobzos Kis Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas énekes, hangszeres zenész, zenetanár. 126 esztendeje született László Endre, író, dramaturg, rajzfilm és rádiós rendező, skifi író, festőművész. Örmény családban született, eredeti neve pedig Páskui Endre. Isten éltesse az ünneplő dunaújvárosi hallgatókat nagyon sokáig. Liza Stansfield következik, és a Real Thing című slágerét meghallgatjuk a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, és balesetmentes kilométereket dunaújvárosi autósok. Kátyúzási munkákra kell készülni a hatoson még mindig. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 60-as és a 76-os kilométer között. Aztán Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton az 52.03-oson elméletileg közműépítési munkák miatt útszűkület van érvényben még mindig. És ugrunk vissza, az 51.123-oson a Rácz-Almási bekötő úton is végeznek útépítési munkákat, az elején a 0-1-es kilométernél, itt félpályás lezárás van érvényben. Jelezhetik bátran, ha van egyéb tapasztalatról, ilyen rövid beszámoló, és lehet szó bátran rendőri ellenőrzésről is. 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A reggi király következik, Bob Marley, és meghallgatjuk a Sun is Shining című felvételét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, teljesen tartalmasan és pihentetően. Kedves dunaújvárosi hallgatók, már itt járunk a szombat késő délutánnál lassan. A mikrofon mögött Molek Csongor és mi két órát együtt töltünk jó hangulatban, ahogy szoktuk. Kelly Rowland-del kezdjük a következő felvonást, a dal pedig ez, a Work.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Srevko Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Előállították KNV-t, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. KNV tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett. A gyanúsítás miatt nem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket, szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. Híreink végén az időjárásról. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, kisebb csapadék az észak-keleti északi országrészben fordulhat elő, eső zápor majd a délután második felétől akár zivatar is. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, délutánra többnyire 26-31 fok közé melegszik fel a levegő, de észak-keleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délután szombatra, és kellemes hétvégét kívánok, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, ez pedig nem más, mint a 93.1 Best FM. Itt pörgetjük a legjobb zenéket megállás nélkül, hazai és külföldi vonalról egyaránt. Kelly Rowland az első előadó ebben az órában, és tőle szól a Work.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatók, a Dunói Város és a környék. A nevem Oleg Csongor, és beszélünk egy kis időjárás jelentésről. A holnapi napra fókuszálunk, a vasárnapra. Többször megnövekedhet majd erősebben is a felhőzet felettünk, és elszórtan, hát várható némi csapadék, zápor, esetleg zivatar formájában. Még mindig az észak-nyugati szelet, mondják a hozzáértők, élénk erős marad, és 26-31 fok körül alakul a csúcsérték, azért az utóbbi információ igen jól hangzik, szinte nyáriasan, és ez az idő kedvez a pollen terhelésnek is valamilyen szinten, még mindig a fenyőfélék pollen szintje van magas tartományban, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja pedig közepes. Hát próbáljanak betárazni papírzsebkendőből, és mindenkire vonatkozik, hogy ügyeljen a napi folyadékbevitelre. Hozzáértők szerint továbbra is előnyben kell részesíteni a vizet, ásványvizet. Beyoncé énekel most nekünk, és a Naughty Girl című számát játszom.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunai városi hallgatók. 44 esztendővel ezelőtt Kanadában kettő szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében eldöntik, melyikük lakossága sportosabb. És a játékos versengés gyorsan népszerű lett Észak-Amerikában, majd a kontinens határait átlépve az egész világot meghódította. A kihívás napjáról van szó, és ez a rendezvény 91-ben honosodott meg kis hazánkban, és azóta minden május utolsó szerdáján megtartják, ezzel is felhívják a figyelmet a mindennapi mozgás fontosságára. A népszerű programsorozathoz idén is csatlakozott a polgármesteri hivatal, amely május 27-én délelőtt 9 órától várta a hivatali dolgozókat egy ilyen könnyed kis mozgásra a Városháza térre, de a programba bekapcsolódtak a kórházi dolgozók és a Dózsa, valamint a Hild iskola tanulói is. A tartalmas fotós beszámoló fent van a dunaiváros.com hírportálon. Christina Aguilera énekel a folytatásban a Best FM-en, és a Genie in a Bottle című száma jön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdvözlök mindenki, Dunai Veres és a környék. Már két egész órát enyhe túlzással lepörgettünk, de jó hangulatban, és az útjó közös óránkat beindítjuk másodperceken belül. A nevem Molek Csongor, a jamaikai rapper zenél Sean Paul, a dal pedig a We Be Burning.
2: Just give me the G's and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make it please and we be tugging now. Tugging now.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között, a balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz korra reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a Budapesti Módszertani Szociális Központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulat támogatta. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki, a honvédelmi miniszter döntésének értelmében tehát az államtitkárok és a helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesítenie a társaságok vezetőit. A tárcavezető elődje Szalai Bobrodnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Csaknem negyedével 52 ezerről 40 ezerre csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. A modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még ilyen kevés büntet, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket, szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a pavilonkert és a Liget Budapest felületein lehet tájékozódni. Híreink végén az időjárásról, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, kisebb csapadék az északkeleti északi országrészben fordulhat elő, eső zápor majd a délután második felétől akár zivatar is. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, délutánra többnyire 26-31 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a Cheers Sport, vagyis összetett dinamikus, akrobatikus sporták diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és egy bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatás intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja a FEOL. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Itt Fejérvár megyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szórakozhatunk még együtt 60 percen keresztül a 93.1 West FM-en dunaújvárosi hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki velünk tart jelenleg, az újakat is, akik nemrég csatlakoztak hozzánk. A nevem Oleg Csongor, és Sean Paul egyik örök slágerével indul az utolsó közös felvonásunk. A dal a We Be Burning.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan, balesetmentes kilométereket dunaújvárosi autósok. Végzik még a munkálatokat a 62-esen, Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 15-ös kilométer között útkarbantartási munkák miatt számíthatnak útszűkületre. Aztán az 51-esen az 50-es kilométer környékén félpályás lezárás van érvényben, és a 62-07-esen Adony-Velence összekötő úton az 1-es-3-as kilométer között aktuális még a félpályás lezárás. Akinek van egyéb infója, kérem jelezze, hogy segíthessünk a többieknek minél gyorsabban. 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Énekel most Whitney Houston, és szól az I'm Every Woman.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Budapesten volt a birkózók U20-as szabadfogású és női birkózó országos bajnoksága, kedves hallgatók, május 23-án, és a versenyen ott voltak a DKS-e tehetséges versenyzői is. A fiúk 61 kg-os versengésében Garbac Bence első mérkőzésén igen szoros csatában jó taktikával ért el 2-2-es döntetlent, de magasabb értékű akciójának köszönhetően legyőzte SMTK-s vetélytársát. A következő találkozóján sajnos technikai tussal kikapott egy csepeli birkózótól, viszont a bronzcsatában már nem hibázott, és igen magabiztos, 10-0-es sikert aratott Püspök Ladány ellenfelével szemben, így a harmadik helyen fejezte be a viadalt. A dobogónak nagyon örült a DKS-e szakvezetése is, mivel Bence régóta várt már a magyar bajnoki éremre. Szívből gratulálunk! A hölgyek 65 kg-os súlycsoportjában a Pup Victoria első mérkőzését 11-4-es vezetés után tussal nyerte, míg második összecsapásán 6-0-ra győzte le Sortvatekerti ellenfelét, így elődöntőbe jutott. Itt egy pécsi lány ellen aratott sikert, majd a sajátos sorsolásnak és az addigi eredmények alakulásának köszönhetően újra a Sortvatekerti birkózóval kellett megküzdenie a fináléban, és megszerezte Viki Tus győzelemmel az U20-as bajnoki címet, ennek köszönhetően bebiztosította helyét a korosztályos válogatottban, így az Európa-bajnokságon ő képviselheti Magyarországot és a DKS-e birkozóit is, úgyhogy gratulálunk mindenkinek, ott van a beszámoló a dunaiváros.com hírportálon. A Yolanda Be Cool slágere következik, ez a We No Speak Americano.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Lassan búcsúzom, hiszen nem sokára zárjuk a műsort, így szombat késő délután dunaújvárosi hallgatók a Daylight zenél és szól a Groove is in the Heart című dal. Köszi szépen a mai figyelmet mindenkinek, és persze a közreműködést is az előző három felvonásra. Holnap már megint vasárnap, ilyen gyorsan pörög a hétvége, állandó jelleggel. Holnap is találkozunk, délután 3-tól itt vagyok a stúdióban. Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Első alkalommal szerveztek rendészeti képzést, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Első alkalommal rendezték meg a csírsport, vagyis összetett dinamikus akrobatikus sportág diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és 1 bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő, grillillatú, közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja a FEOL. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most itt Fejérvár megyében is. A Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon és északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért, hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18 fok közé hűl a hőmérséklet, délután pedig 27 és 31 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Futballünnep Budapesten, kezdődik a BL döntő. Az építőanyagokat vizsgálják a fogyasztóvédők, több felé lehetnek ma zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. Közben egy életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség. Délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel. A BRFK közölte, hogy a férfi önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen részt akart venni a meccsen, annak ellenére, hogy orvosi segítségre szorul. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Letthegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7-tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, 5 helikopterrel vitték el a helyszínről. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a héten rendezték meg a májusi tudományos értekezletet, amelynek középpontjában ezúttal a légimentés állt. Az esemény különleges betekintést nyújtott a sürgősségi betegellátás egyik legkritikusabb és legösszetettebb területének mindennapjaiba. A rendezvény meghívott előadói között szerepel dr. Gevei Róbert, a Magyar Légimentők Nonprofit Kft. Orvosigazgatója, dr. Cabajszki Máté, légimentő szakorvos, valamint Magyar Márton, paramedikus, aki online kapcsolódott be a tudományos ülés programjába. Az előadások során szó esett a légimentés szerepéről a magyar sürgősségi ellátórendszerben, a prehospitális betegellátás jövőjéről, valamint a koponyasérültek ellátásának kritikus első órájáról is. További beszámoló a UNA online oldalán. Első alkalommal rendezték meg a csírsport, vagyis összetett dinamikus, akrobatikus sportág diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és 1 bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatási intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő grillillatú közösségi élményekkel a Dunaújvárosi Szalkisziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja Feol. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejér vármegyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, a záporokat, zivatarokat követően pedig több fokkal hűvösebb lehet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Zenga Puskás, zajlik a budapesti BL döntő. Sok gyerekhez jutott el a Happy Hét üzenete, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére, Hungaromet, Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel, néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zajlik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. A stadionon kívül is rengetegen követik a mérkőzést. A Hősök tere és környékén semleges szurkolói fesztivál zajlik. A rajongók külön helyszínt kaptak, az Arsenal drukkerei a Városligetben vannak, míg a PSG tábor az MTK Sportparkban. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A BL döntő egyébként az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 000 gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Első világháborús magyar hadifoglyok sírjai után kutattak Kazasztánban, egy szénbánya területén zajlottak a feltárások. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói végezték a terület feltérképezését. Pontos adatokat nem találtak, de pár sírkövet jó állapotban leltek fel, így néhány hadifogoly név szerint is azonosítható. A fogolytáborról a hazai forrásokban nem volt fellelhető adat, így kiemelt jelentőségűek a helyszíni információk. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Heves zivatarok miatt figyelmeztet a meteorológia. Fiktív számlákkal rövidítették az államkasszát, a budapesti BL döntőn a világ szeme. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel, néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 eruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A fiktív számlákat kiállító cégek áfabevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Futballünnep Budapesten. Tízezrek érkeztek az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó BL döntőre. A sorozat történetében első alkalommal zajlik a finálé Budapesten a Puskás Arénában. Az esemény ideje alatt 4000 rendőr teljesít szolgálatot. A meccset követően is lesznek kísérő programok, egyebek mellett a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban. A BL döntő élő közvetítését 150 millióan nézik világszerte, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki kielvezi a hétvégét, és remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Az Alcazar kezd, ez a This is the world we live in. Ennyi.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, és tudom nagyon jól, hogy főleg a hölgyekhez kell most szólnom, hiszen az urak nagyjából még a tévé előtt vannak, és a BL döntött vagy annak az összefoglalóját nézik, de így van ez jól, nincs ezzel semmi probléma, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék itt vannak, és már nyomom is őket, jön most Takabo és a Living It Up!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, és remélem, hogy senki nem gondolt arra, hogy ki kéne mozdulni még a városba, vagy éppen autóval eljutni A-ból B-be. Mert megmondom őszintén, és nagy valószínűséggel így van, hogy nagyon, de nagyon nehezen tudtok majd bárhova is menni, hiszen a több százezer megérkezett szurkoló miatt hát elég sok lezárás van, meg terelés, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy kitartás, nézzetek utána, hogy merre mentek, és a biztonság kedvéért tervezzétek meg az utat. Na meg persze hallgassátok a legjobb zenéket itt nálunk, jön a Westlife és az Uptown Girl.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most tőlem egy olyan háromszavas vers, ami mindent leír, hogy mi is pontosan az élet, és hogy hogyan is kéne kinézzen. A vers így szól: nincs semmi baj. Ez egy háromszavas haiku, a címe a három negatív szó, mert higgyétek el, hogy minden rendben lesz, és ezt hozza nekünk a Sweetbox is, ez az Everything's Gonna Be Alright.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyre és közlekedésre is jut az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában, hétfőtől a motorosok kerülnek fókuszba. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busztragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reduxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukósicsak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem nagyon jól telik az éjszakátok, vagy estétek, kinek hogy tetszik, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel búcsúzunk a hétvégétől, és na kérem szépen a Black Eyed Peas nálunk, ez a Don't Lie.
2: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jó párszor foglalkoztam már a következő dallal, és mindig, de tényleg mindig meglep az, hogy ez is maximum a harmadik, negyedik helyig jutott az amerikai chartlistákon, pedig mégiscsak a Red Hot Chili Peppersről van szó, és nekik az egyik legkomolyabb daluk érkezik, ami nem más, kérem szépen, mint az Under the Bridge.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és felteszek most egy kérdést. Vajon miért van az, hogy mindig, de minden egyes alkalommal szenvedünk, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, legyen jó vagy rossz, egy idő után elkap minket az az érzés, hogy ja Istenem, mennyire hiányzik, ja Istenem, jaj de jó volt, és a többi, és a többi, és a többi. Pedig nem kéne, hiszen vagyunk 8 milliárdan a Földön, úgyhogy szerintem mindenkinek megvan a párja, akivel egymásnak teremtette a sors. Na de mindegy is, jön most nálunk Sophie Alice Baxter, ez a Get Over You. Nagyjából erről énekel.

0: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és úgy néz ki, hogy ma eléggé a kapcsolatokkal foglalkozunk, hiszen jön most Brandy és Monika, és a The Boy Is Mine. Két csaj egy csávóra hajt, de valójában nem nagyon tudnak megegyezni rajta. Ennye be, ennye.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A Paris Saint-Germain nyerte a budapesti BL döntőt. Az utolsó negyed évben már jöhetnek az uniós pénzek. Több felé számíthatunk zivatarra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult, végül a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok. A kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba. Az élő közvetítést milliók követték világszerte. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Letthegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7 tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha már ma BL döntő volt, akkor simán mondhatom azt, hogy fél idő, pontosabban vége az első fél időnek, és indul a második, felfrissülve és nagyon komoly zenékkel betárazva. Robbie Williams kezd most nálunk, ez a Road to Mandalay.
3: Ez a Night Shift a

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és ilyenkor szoktuk megnézni, hogy kinek és mikor van névnapja, kit mikor kell felköszönteni. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Angéla és Petronella névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Máriákat, a Matildokat, és kérem szépen a Villőket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne haboz, mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy felköszöntöd. Ennyi, én szóltam. Most pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Adamski és a Killer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő hölgy lehet, hogy olyan, mint az alma. Kívülről gyönyörű, szép, minden rendben van vele, viszont amikor az ember beleharap, akkor vagy kásás, vagy savanyú, vagy mit tudom én micsoda. És a Jennifer Lopez szerintem pont ilyen, mert nemrég felkerült róla egy elég kemény és egy elég komoly képsorozat. Nagyon csinos, nagyon rendben van, csak hát nagyjából lehet, hogy annyira nem jó fej, mert nem marad meg mellette egyetlen egy férfi sem. Hát így járt sajnos. Náluk viszont jön és érkezik a Get Right On!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki maga mögé utasította ezzel a dallal DMX-et, Eminemet, Jay-Z-t, és még sorolhatnám, ő nem más, mint Nelly, és jön a Hot in Here.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 11 óra előtt pár perccel szerintem pont itt az idő, hogy egy picit lelassuljunk, és ez Whitney Houston jön segítségre, hiszen jön a My Love Is Your Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát elérkezett az utolsó óránk, úgyhogy nagyon örülünk ennek is, hiszen nem sokára itt van a nyári szünet, mondjuk annyira nem, de a jó idő az garantált, és a legjobb zenék is, a Flower Power kezd.
1: Ez a Night Shift

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy elmondjam, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, vágjunk is bele! Reggel 19 fokra ébredünk, nagyon jó, és 30 fok lesz napközben, az is nagyon jó, viszont a biztonság kedvéért elszórtan záporok és zivatarok várhatóak, ez az egy kicsit belerondít, de attól függetlenül talán nem olyan vészes. Egy viszont biztos, hogy a legjobb zenék itt vannak, és azok gyógyírek mindenre. Most például jön Sheryl Crow, it's just all I wanna do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nincs úgy néz ki szombat meg vasárnap éjszaka Avril Lavigne nélkül, és ez most is így van, hiszen jön tőle a Skater Boy, úgyhogy én azt mondom, hogy szépen deszkázzunk tovább!

Best FM a legjobb zenék, nem elfelejteni, hölgyek, urak, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt kell megkeresni, ezt kell lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, hát Britney-vel, aki azért már látott szebb napokat is, jön tőle a Stronger.

Ezt nefem a legjobb zenék, hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje, én nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, azt meg pláne, hogy holnap este jöttök vissza hozzám, addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, szép álmokat és minden más jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap este találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen